A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt,

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta el rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odóban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monacói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: hogy én tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Drogterjesztő párost fogtak el Zalaegerszegen. Új kocsik a zalai Gyesev vonalon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hamarosan befejeződik a Kerka-Barabás és Zala-Baksa közötti út felújítása. A mostani beruházás során a korábban kimaradt, mintegy másfél kilométeres szakaszt szélesítették ki, így Lenti Kápolnától egészen a 86-os főútig megújult az összekötő út. A fejlesztés 176 millió forintból valósul meg. A beruházás régi igényt teljesített, hiszen javítja a térség megközelíthetőségét és biztonságosabb közlekedést biztosít az autósoknak és a kerékpárosoknak egyaránt, írja az AOL. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogott el két embert a zalaegerszegi rendőrség. A nyomozók adatai szerint egy 32 éves férfi és 22 éves élettársa egy éven át marihuánát és kokaint árultak. A rendőrök egy pénteki akció során csaptak le a párosra. A házkutatások alkalmával több mint 180 g marihuánát, kokaint, mobiltelefonokat, egy gépkocsit, valamint értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottakat előállították, közölte a zalai főkapitányság. Idén nyáron ismét közvetlen éjszakai vonattal utazhatnak az Adriára a zalaiak. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több népszerű tengerparti üdülőhelyet érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyermekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül választhatnak az éjszakai utazáshoz. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi-Szent-Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Augusztusra új burkolatot kap a Zala

0: Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezetcsere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadék vízelvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mindszentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schmlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celldömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányváltásakor nincs szükség a mozdony átsorolására, adta hírül a Gyesev. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályban. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség egy Zalaszentgrót környékén élő férfi ellen. Az 50 éves gyanúsított tavaly összesen majdnem 300 alkalommal hívta telefonon volt élettársa húgát, mert a nő segítségével próbálta felkutatni korábbi párját. A sértett a legtöbb hívást nem fogadta, ezzel is jelezve, hogy nem kíván kapcsolatba lépni a férfival. A főügyészség tájékoztatása szerint a rendszeres és nem kívánt telefonhívás már zaklatásnak minősülnek. Fennállásának 45. évfordulóját ünnepelte a Zalaegerszegi Ne Felejts Nyugdíjas Klub. A közösség évtizedek óta aktív szereplője a város kulturális életének, énekkaruk és tánccsoportjuk számos országos elismerést szerzett az elmúlt évtizedekben. Az ünnepségen felidézték a klub sikereit és közösségépítő munkáját. Kéri Lajosné elnök hangsúlyozta, a szervezet története egyben emberi sorsok és barátság. Története is, számolt be róla a ZAOL. Ez Sör címmel nyílt új időszaki tárlat a Göcsei Múzeumban. Az zalaegerszegi kiállítás a sörfőzés több évszázados történetét mutatja be, a honfoglalás korától egészen a modern ipari gyártásig. Az anyag a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös munkája. A látogatók megismerhetik a középkori sernevelők világát, a maláta készítés folyamat, valamint a hazai söripar fejlődésének legfontosabb állomásait, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma még jó időnk lesz sok napsütéssel, holnaptól azonban újra fátyol felhők jelennek meg, és csapadékosabb lesz az idő, most bővebben a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, jó hetet kívánok az év 159. napján, június 8-a. A naptárban ez áll, és egy név Medárd, őket lehet bátran köszönteni, mondok hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom a House of Glass dalát.
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. A néphagyomány szerint, ha ma esik, akkor 40 napig esik. Medárd napja van ugyanis, illetve az óceánok világnapja, amelyet 1992 óta ünneplünk. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a tengerek és óceánok fontosságára, az élővilágúk gazdagságára és sérülékenységére. Bolygónk 70%-át a világtenger borítja, amely számtalan faj otthona, és a földi életforrása is. Számos létfontosságú feladatot lát el, széndioxidot nyelel, a sós víz pedig befolyásolja az éghajlatváltozást, így a felhőképződést is, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy például hazánkban is legyenek édesvízkészletek. Közben pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Nelly Furtado és Timbaland folytatja a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapihoz hasonló kellemes nyári időnk lesz. 26-31 fokkal csapadék ma nem, holnap viszont már újból jöhet. És jön egy újabb a legjobb zenék közül is hamarosan. Mindjárt fél hét, a hírek után Robbie Williams énekel. Pam pam pam pam
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Kerka Barabást és Zalabaksát összekötő út, drogterjesztő párost fogtak el Zalaegerszegen. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hamarosan befejeződik a Kerka-Barabás és Zala-Baksa közötti út felújítása. A mostani beruházás során a korábban kimaradt, mintegy másfél kilométeres szakaszt szélesítették ki, így Lenti Kápolnától egészen a 86-os főútig megújult az összekötő út. A fejlesztés 176 millió forintból valósul meg. A beruházás régi igényt teljesített, hiszen javítja a térség megközelíthetőségét és biztonságosabb közlekedést biztosít az autósoknak és a kerékpárosoknak egyaránt, írja az AOL. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogott el két embert a zalaegerszegi rendőrség. A nyomozók adatai szerint egy 32 éves férfi és 22 éves élettársa egy éven át marihuánát és kokaint árultak. A rendőrök egy pénteki akció során csaptak le a párosra. A házkutatások alkalmával több mint 180 g marihuánát, kokaint, mobiltelefonokat, egy gépkocsit, valamint értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottakat előállították, közölte a zalai főkapitányság. Idén nyáron ismét közvetlen éjszakai vonattal utazhatnak az Adriára a zalaiak. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több népszerű tengerparti üdülőhelyet érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyermekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül választhatnak az éjszakai utazáshoz. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok. Június 8-a van, hétfő, Medárd napja. A néphagyomány szerint, ha mai napon esik, akkor 40 napig esik, de nem fog. A főszerep a napsütésé lesz, csak kevés fátyol, illetve gumoly felhő lesz az égen. Esni nem fog, 26-32 fok közé melegszik a levegő. Holnap, aztán délután először nyugaton, aztán egyre több felé az ország középső, illetve északi részein is lehet zápor, zivatar, de közben marad a meleg, 27-32 fokra van kilátás. Szól egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Amy Winehouse dala jön, a You Know I'm No Good a Besten.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. A közlekedési infó ma is a 0620 55 55 155-re jöhet. 7 után pedig jön majd a United. És az Umbrella is, Rihanna slágere, esernyő, ami ma nem fog kelleni, holnap viszont már szükségünk lehet rá. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken, megújul az út Zala-Szentgrót és Türje között, blueszene és Mozart várja az éjszakázókat Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Augusztusra új burkolatot kap a Zala-Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezet csere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvízelvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mindszentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönd kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenik.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, 71 éve például a mai napon született Tim Berners-Lee, informatikus, a Világháló kifejlesztője. Nélküle például nekünk sem lenne weboldalunk, melynek címe www.bestfmmagyarország.hu. Most pedig jöjjön az Umbrella, azaz esernyő, amely ma nem fog kelleni holnap délutántól, viszont újból jól jöhet majd.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék jön, második Erzsébet portréfotósa. De hogy mit keres egy kamera mögötti ember a zenei színpadokon? Hát tulajdonképpen sok pénzt, mert hogy elsődlegesen rockzenész, és nem is ma kezdte. A kanadai Bryan Adams hobbija ugyanis a fotózás, és nem is akármilyen szinten, sőt, már nem csak hobbi szinten űzi, ahogy említettem második Erzsébetről, de rengeteg hírességről is készített portréfotót. Cloud Number 9, ez szól hamarosan a Besten.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kocsik a Zalai Gyesev vonalon. Taroltak a zalai diákok a Zöld Jövő versenyén. Speciális technológiával küzdenek az azbeszt ellen Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schmlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celldömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányváltásakor nincs szükség a mozdony átsorolására, adta hírül a Gyesev. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályban. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az azbesztel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az azbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 8-án, hétfőn, Medárd napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 216 éve a mai napon született Robert Schumann német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. Boldog 70. születésnapot kívánunk Besenyei Péter műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülőpilóta világbajnoknak. 75 éve ezen a napon született Bonnie Tyler, walesi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. 66 éve a mai napon született Michael James Hucknell, a Simply Red énekese. És 1977. június 8 megszületett a 21-szeres Grammy-díjas amerikai lemezproducer és rapper Kanye West. Még egyszer sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számú.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül kiderül, hogy esik-e 40 napig, vagy sem, mert hogy Medárd napja van, és a népi jóslat szerint, ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esik. Június 8, hétfő, jó reggelt, jó hetet! Mindjárt 8 óra, úgyhogy jöjjenek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Köztük az Enigma dala. És a hősöké. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Kerka Barabást és Zala-Baksát összekötő út, drogterjesztő párost fogtak el Zalaegerszegen. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hamarosan befejeződik a Kerka-Barabás és Zala-Baksa közötti út felújítása. A mostani beruházás során a korábban kimaradt, mintegy másfél kilométeres szakaszt szélesítették ki, így Lenti Kápolnától egészen a 86-os főútig megújult az összekötő út. A fejlesztés 176 millió forintból valósul meg. A beruházás régi igényt teljesített, hiszen javítja a térség megközelíthetőségét és biztonságosabb közlekedést biztosít az autósoknak és a kerékpárosoknak egyaránt, írja az AOL. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogott el két embert a zalaegerszegi rendőrség. A nyomozók adatai szerint egy 32 éves férfi és 22 éves élettársa egy éven át marihuánát és kokaint árultak. A rendőrök egy pénteki akció során csaptak le a párosra. A házkutatások alkalmával több mint 180 g marihuánát, kokaint, mobiltelefonokat, egy gépkocsit, valamint értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottakat előállították, közölte az alai főkapitányság. Idén-nyáron ismét közvetlen éjszakai vonattal utazhatnak az Adriára a zalaiak. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több népszerű tengerparti üdülőhelyet érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyermekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül választhatnak az éjszakai utazáshoz. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a 2000-es évek egyik legsikeresebb amerikai női R&B csapatától, amely Beyoncé Knowles, Kelly Rowland és Michelle Williams felállásában vált világhírűvé, mielőtt tagjai sikeres szólókarrierbe kezdtek volna. Destiny's Child, Independent Woman, készül a Halott pénz, és jön Jennifer Lopez is nem sokára. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, Max M. Leventa vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok! Az M3-ason Budapest felé Gödöllőnél egy lerobbant autóra tessék figyelni nagyon. Ha van közlekedési info, várom a 0620-55-55-155-re. Jennifer Lopez folytatja, aki mostanság újból filmben is látható a Netflixen. Méghozzá Play a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30. Jó reggelt, jó hetet kívánok, június 8-a, friss hírei jönnek. A végén időjárás jelentés, aztán dalban is. Sun is shining, süt a nap, Bob Marley és Funk Star Deluxe mindjárt itt lesznek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken, megújul az út Zala-Szentgrót és Türje között, blueszene és Mozart várja az éjszakázókat Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Augusztusra új burkolatot kap a Zala-Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezetcsere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvízelvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mindszentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Kánikulára készülhetünk ma is és holnap is, ma esni még nem fog, holnap viszont már szükség lehet az esernyőkre. Közben készül a Red Hot Chili Peppers új albuma, erről a basszusgitáros Flea beszélt nemrég. Addig is, amíg elér hozzánk, jöjjön egyik legikonikusabb, legnagyobb slágerük, az Under the Bridge, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában jön majd a megunhatatlan Loop, a dal, amelynek ugyanaz a verzéje, a bridge-e és a refrénje is. Daft Punk, Around the World. És zenél a Bagosi Brothers Company is.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utána némán.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schmlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celdömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányváltásakor nincs szükség a mozdony átsorolására, adta hírül a Gyesev. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályban. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az aszbesztel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az aszbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köztük a kanadai Counting Crows dala az Accidentally in Love, a Daft Punkot ígértem, ők is jönnek Around the World, David Guetta és a Just a Little More Love, az óra pedig az ATB slágerével indul, The Fields of Love, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Kiss FM a legjobb zenék, 29 évet ugrunk vissza az időben. Jön a brit acid jazz funk zenekar a The Brand New Heavies 4. albumának első kislemeze, amely abban az évben a brit kislemezlista 11. helyéig jutott. Ez a Sometimes a Besten.

0: Blast FM a legjobb zenék, a legendás Daft Punkot hallottuk, és bár duóként 2021-ben beszüntették a működést, a formáció egyik fele Thomas Bangalter nemrég szólóalbumot jelentetett meg, a lemez az elektronikus minimalizmusra támaszkodik, és eredetileg egy balett előadás aláfestő zenéje volt, hát érdekes lehet. Ez pedig már David Guetta dala Just a Little More Love a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek fele.

Hú, az élet! Desiree Life című dala szólt Best FM a legjobb zenék, a következő dal címe pedig Dangerous, azaz veszélyes. Igen, sajnos az élet néha veszélyes, mint ahogyan motorozni is az, legalábbis veszélyesebb, mint autóval közlekedni. Az M4-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál egy motoros karambolozott. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lazán, lábat lógatva indul a hét Sheryl Crow-val majd. És impulzívan a Well Hello-val. Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. A legfrissebb hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Kerka Barabást és a Zalabaksát összekötő út. Drogterjesztő párost fogtak el Zalaegerszegen. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hamarosan befejeződik a Kerka Barabás és Zalabaksa közötti út felújítása. A mostani beruházás során a korábban kimaradt, mintegy másfél kilométeres szakaszt szélesítették ki, így Lenti Kápolnától egészen a 86-os főútig megújult az összekötő út. A fejlesztés 176 millió forintból valósul meg. A beruházás régi igényt teljesített, hiszen javítja a térség megközelíthetőségét és biztonságosabb közlekedést biztosít az autósoknak és a kerékpárosoknak egyaránt, írja az AOL. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogott el két embert a zalaegerszegi rendőrség. A nyomozók adatai szerint egy 32 éves férfi és 22 éves élettársa egy éven át marihuánát és kokaint árultak. A rendőrök egy pénteki akció során csaptak le a párosra. A házkutatások alkalmával több mint 180 g marihuánát, kokaint, mobiltelefonokat, egy gépkocsit, valamint értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottakat előállították, közölte a zalai főkapitányság. Idén nyáron ismét közvetlen éjszakai vonattal utazhatnak az Adriára a zalaiak. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több népszerű tengerparti üdülőhelyet érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyermekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül választhatnak az éjszakai utazáshoz. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön a Brit Sugar Waves-zel, a Hullámvölgyek után a trió 2011-ben újra egyesült, és azóta aktívan koncertezik és stúdiózik, és idén is számos európai fesztiválon lépnek föl, miközben dolgoznak új stúdióalbumukon, mely a tervek szerint az év vége felé jelenhet meg. Hole in the Head, ezzel indul a délelőtt, 5 perccel múlt 10, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Kenny Dopékról jut eszembe, hogy hétfő van, ami azt jelenti, hogy Classic House szól majd. 6 és 8 között a Night Shipben, 6-tól a házigazdától a White Boytól, 7 korában a lemezjátszók mögé Lauer Christian. Szóval a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House slágereinek napja, azaz hétfő van.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Elindult a hét az utakon is, az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és 27-es kilométer között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres a torlódás, és már az M0-as autóútig ér. Az M3-ason Vásárosnamény irányában Mogyoród térségében egy autó munkagépnek hajtott a 19-es kilométernél, a leállósávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek, illetve egy motoros szenvedett balesetet korábban az M4-esen az M0-as csomópont nála a főváros felé vezető oldalon. A 24-es kilométernél a forgalmat megállították, a baleset a főpályán történt, ezért a párhuzamosan vezető kollektorágon elkerülhető a lezárt szakasz. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A SIP szó után kérem, hagyjon üzenetet.
2: Ugye megvan még az üzenet rögzítő a vezetékes telefon korszakából. Ring, ring, ring, jön majd a De La Soul. Hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you. És a Back to Black is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rakétacsapást mért egymásra Irán és Izrael. A képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről is dönthet a parlament. Nyári meleggel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. 6 ember ellen emeltek vádat, akik gyermekotthonban élőket bántalmaztak. A Győr-Moson-Sopron vármegyei főügyészség szerint a speciális gyermekotthon vezetője a szigorú szabályok és a rendfenntartás rideg fegyelme elvet képviselte, és ezzel a munkatársak is egyetértettek. Rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyerekeket. Az elkövetők meg is fenyegették őket, ha beszélnek, tovább bántalmazzák őket. A vád többrendbeli kiskorú veszélyeztetése, valamint kényszerít.

0: Hát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájának playlistjében olyan neveket látok megcsillanni, mint Adamskié. Itt lesz a Freemasons, énekel Robbie Williams, de csak Christina Aguilera után. Szól már is a Dirty, 3 lassan 4 perccel múlt 11 óra. Jó utat, jó munkát, jó hetet kívánok. Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 30-án, 15 év után újból Budapesten ad koncertet Szil, aki biztos vagyok benne, hogy a most érkező dalt is elénekli. Annak ellenére, hogy nem az ő, hanem felfedezője Adamski nevén fut. Szól a Killer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Aszfaltoznak az M1-esen Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között. A külső sávot lezárták, már 5 kilométeres a dugó és az M0-ig húzódik. Tart a helyszínelés az M3-oson Vásárosnamény felé, Mogyoród térségében, ahol korábban egy autó munkagépnek hajtott. A 19-es kilométernél a leálló sávot és a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Óvatosan, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Girl Power és a Flower Power indítja a délutánt, az utóbbi a formáció neve, You Won't Forget About Me. Itt van Majoros Rita, perceken belül a legfrissebb hírek után ő veszi át a stafétát a stúdióban, Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a feszültség Irán és Izrael között. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. Meleg nyári idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét fokozódik a feszültség az iráni konfliktusban. Izrael támadta Irán és Jemen. Több hullámban indítottak rakétákat, melyek nagy részét elfogta a légvédelem. A támadás Izrael középső területeire összpontosult. Izrael is légi csapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Több városban voltak robbanások. A magyar vasúti hálózat fejlesztése a cél, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette ki Luxemburgban az EU közlekedésért felelős minisztereinek tanácskozásán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a magyar kormány részt szeretne venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében, a vasúti hálózatokon szükséges katonai mobilitási fejlesztések megvalósításában, valamint a magyarországi belföldi vasúti és nemzetközi árufuvarozási szolgáltatások fejlesztésében. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdit közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Több megbetegedést is terjeszthetnek a kullancsok, de csak kis hányaduk hordoz kórokozót. A vírusos agyhártya agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, ezt érdemes beadatni azoknak, akik gyakran vannak kitéve kullancsípés veszélyének. A másik betegség, amit terjeszthetnek a vérszívók, a Lyme-kór, mondta rádiónknak Stikler János, az NNGK biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik.

0: A szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétfő délutánt és sok napsütést mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és könnyű akadályokat a hétre, úgyhogy indítsuk együtt ezt a délutánt, és hát ezt a hetet is a legjobb hangulatban. Fatboy Slim, Jay-Z, Beyoncé, Magna Cum Laude, Pets and Small, hát ebben a sorrendben érkeznek. A Flower Power pedig már nyitja is az órát. Nagyon szép napot!
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól ki tudták pihenni magukat, és élvezték a koranyári időt, így az első júniusi hétvégén. Én is egy szuper jótékonysági fesztiválon vettem részt, ami nagyon sikeres volt, és nagyon jó hangulatú, úgyhogy tényleg igazán feltöltődve, egy nagyon picit fáradtam, de azért igazán feltöltődve érkeztem ide a hétfő délutánba, úgyhogy hozom a legjobb zenéket. Petson Small Turnaround jöhet? Nagyon remélem, hogy igen, így akár az ebéd utáni desszertként Jay-Z és Beyoncé is jön. És az egyik kedvencem tőlük ez a Bonnie és Clyde. Most pedig Fatboy Slim talán egyik legikonikusabb sláger érkezik, amit a legtöbb fiamben hallottunk már. Rockefeller Skank itt a Best FM-en. Alapozza meg a délutáni jó hangulatot. Right about now, the funk's

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután, ma is utazzunk együtt. Akinek van közlekedési információja, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. A számunkon nem változott, 0620-55-55-155. Na nézzük, mi újság az M1-esen így hétfő délután. Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométerek között burkolati jeleket festenek, úgyhogy a külső sáv zárva, az érintett szakaszon itt csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt elég nagy a torlódás, már a 8 kilométert is meghaladta, és a kocsisor már az M0-as autóútig húzódik, úgyhogy hát aki teheti, válasszon másik útvonalat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, azt pedig ide várom. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Lenny Kravitz és a The Chamber, a folytatásban pedig friss hírek érkeznek, mert hogy másodperceken belül egy óra. És jönnek a legjobb zenék a folytatásban is, és természetesen a következő órában a nap kérdését is felteszem. De előtte itt lesz a Punjabi MC. És jön majd az Airi Mafia is, a Balaton dalával, ez lesz a Pont olyan, mint rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra elérhető a vonatinfo. Tragédia, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégiumból. 2000 éves település nyomaira bukkantak Vaskúton. Villányi Eszter vagyok. Ülésezik ma a parlament, döntés születhet egyebek mellett az országgyűlési képviselő tisztelet díjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről is. A parlament megválaszthatja a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit és tagjait. Az ülés ezekben a percekben kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető. Emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Az éjszakai tragédiáról a gyermek- és oktatásügyi miniszter számolt be. Lanner Tüdét közölte, a fiatal életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban kezelik. Azt is jelezte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, kapcsolatban vannak a kollégiumi vezetőkkel, a diáktársak pedig azonnali pszichológiai támogatást kapnak. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kompkikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, amely a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az

Best FM a legjobb zenék. Mi, akik a 90-es, 2000-es évek zenéit szeretjük is hallgatni, éltünk is már akkor, és bulisztunk már akkor ezekre a slágerekre. Hát nekünk is eljött néha, vagy eljön majd egyszer az a pillanat, amikor azt érezzük, hogy hát igazán felnőtté váltunk. Na, de kinek melyik volt ez a pillanat? Mikor éreztük azt életünkben először, hogy felnőtté váltunk? Mondjuk, amikor elkezdtük már az öblítőket szagolgatni, és szimplán lett kedvenc öblítőnk, és nem azt néztük a buliban, hogy mondjuk milyen rákcsát, vagy éppen milyen italokat viszünk a hétvégi bulira, vagy éppen tényleg már a mosószeröblítő kombináció kedvencünk is megvan, vagy nagyítóval olvassuk már a különböző flakonok hátulján az összetevőket, stb. 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor érezte azt először, hogy hát igazán felnőtt most már? Jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, várom a válaszokat. Mellé hozom Nelly Furtado dalát, jön a Say It Right a Best FM-en.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Best FM a legjobb zenék, jó utat az úton lévőknek, és figyelem az M5-ösön. A főváros felé Kecskemétnél a 87-es és a 86-os kilométerek között burkolatjavítás folyik, úgyhogy legalább 5 kilométeres a torlódás, ami már most kialakult. A 68-as főúton a Balaton új lakelágazásnál egy nyerges teherautó vontatmánya árokba borult, ezért a 94-es kilométernél felpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha jelzi. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Jetlag, te meg én, ez a dal zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, mert hogy friss híreket hallgatunk, hiszen 2 órához érkezik már mindjárt ez a délután, nagyon gyorsan telik az idő, úgyhogy mindjárt mehetünk haza a munkából, de előtte hallgassuk még meg a következő órában a Hooligans dalát, jön a Vér nem válik vízzé. A Sea Black is, és a Summertime.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben. Újra elérhető a vonat info. Rendőrök mentették meg egy fiatal életét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A gyermekvédelem súlyos helyzetére irányította a figyelmet a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában leszögezte, elvégzik a rendszer átfogó vizsgálatát. Rámutatott, szakemberek és nevelőszülők hiányoznak a rendszerből. 1600 olyan gyermek van, akik nem kapnak helyet a szakellátásban. A kormányfő bejelentette, a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki. 1 milliárd forintos kártalanítási, kártérítési alap felállítását tervezik az áldozatok lelki, orvosi és anyagi megsegítésére. Egyúttal arról is beszámolt, hogy több gyermekvédelmi szervezet vezetőjét elbocsátották. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter rámutatott, egy éve állt le a rendszer párhuzamosan azzal, hogy gyakoribbá váltak az összeomlások a vasúti hálózaton. Kitért rá, hogy a Magyar Vasút nem fog egyik napról a másikra megjavulni, de a hozzáállás megváltozik. Ennek része az EMIG újraindítása, ami mostantól regisztráció nélkül is elérhető, emellett fejlesztéseket végeznek, hogy a valós idejű információk a MÁV Plusz webes felületén és az applikációban is elérhetőek legyenek. A levegőben kapták el a rendőrök azt a 20 éves férfit, aki le akarta vetni magát a Petőfi hídról vasárnap délután. A BRFK közlése szerint a korláton ülő fiatalt két irányból közelítették meg. Az utolsó pillanatban az egyik rendőr elkapta a férfi ingét, majd együttes erővel húzták föl. A fiatal ellenállt, így meg kellett bilincselniük, hogy kórházba juttassák. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelt el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentések néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Sok napsütésben bízhatunk, csak kevés felhő lehet az égen. Elvétve kialakulhat zápor, zivatar, a szél gyenge marad, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap néhol jobban beborul az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Főként a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben csaphat le egy-egy zápor, zivatar. Egyelőre marad a nyári meleg, de szerdán hideg front érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenik.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél a 44-es és a 48-as kilométerek között folyik a munka, emiatt csak egy sáv járható. A korlátozás előtt jelen pillanatban 15 kilométert is meghaladta már a torlódás, úgyhogy mindenképpen kerüljön, aki még teheti, az 1-es főúton. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskemétnél pedig a 87-es és a 86-os kilométerek között szintén dolgoznak a munkaterület előtt, itt legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek közlekedési információja, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat, vigyázzanak ma az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy mikor éreztük igazán azt, vagy először azt, hogy felnőttünk. Ádám üzenetét imádom. Amikor rájöttem, hogy egy jó serpenyő jobban feldob, mint egy új telefon, vagy akár egy koncertjegy. Zoli azt írja, amikor egy barkács áruházban tényleg izgalomba jöttem. Imádom ezeket az üzeneteket. 0620 55 55 155. Kinek mikor jött el az a pillanat, amikor azt érezte? Hát ő bizony felnőtt. Jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re. Na megjöhet a Bahamán is. Who let the dogs out? Ezen a csodás délutánon itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken, megújul az út Zala-Szentgrót és Türje között, blueszene és Mozart várja az éjszakázókat Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyi Szent Miklóst kapcsolja össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Augusztusra új burkolatot kap a Zala-Szentgrót és Türje közötti út egy szakasza. Mintegy másfél kilométeren teljes pályaszerkezetcsere történik, amely tartósabb és csendesebb közlekedést biztosíthat, tudta meg a ZAOL. A beruházás részeként megújul a csapadékvízelvezetés, korszerűsítik a buszmegállókat, valamint új burkolati jelek és táblák is készülnek. A kivitelezés várhatóan nyár végére fejeződik be. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vörös Kereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mindszentineumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönd kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a ZAOL összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
3: 88.9 Best FM.

Veszem a legjobb zenék. Ismét unokázós csalók jelentek meg. A napokban három idős embert is megpróbáltak telefonon tévedésbe ejteni Szekszárdon olyan ismeretlenek, akik közeli hozzátartozónak adták ki magukat. Az egyik esetben 10 millió forintot akartak kicsalni egy idős nőtől, de végül nem keletkezett kár. Úgy tűnik, a következő hónapokban még inkább résen kell lenni az ehhez hasonló hívásoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a feljelentéstevő asszonyt vezetékes telefonon hívta fel egy fiatal férfi hang. A telefonáló mamának szólította, és azt állította, hogy bajba került. Az idősnő azt hitte, hogy az unokáját hallja, ezért eleinte nem gyanakodott. A csaló ezután azt mondta, egy idős asszonynak segített csomagot feladni, később azonban kiderült, hogy a küldeményben kábítószer volt. A történet szerint emiatt óvadékra lenne szüksége, ezért 10 millió forintot kért. Az asszony elmondta, hogy otthon 3,6 millió forintot és valamennyi eurót tart. A férfi kérésére meg is számolta, majd becsomagolta a pénzt. A beszélgetés végül megszakadt, azóta nem keresték újra, és senki nem ment a pénzért, így az idős nőnek nem lett anyagi kára. Az eset azonban jól mutatja, hogy az unokázós csalások továbbra is jelen vannak, és a módszerek folyamatosan változnak. A csalók jellemzően közeli hozzátartozónak adják ki magukat, gyakran sírva, elcsukló hangon beszélnek, hogy nehezebb legyen felismerni őket. Többnyire valamilyen hirtelen bajra hivatkoznak, balesetre, letartóztatásra, kórházi kezelésre vagy sürgős műtétre. A pénzért sokszor nem személyesen mennének, hanem közvetítőt küldenének, például megbízható ismerőst, ügyvédet vagy taxist. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen hívást kap, az szakítsa meg a vonalat, majd hívja fel a hozzátartozóját a korábban ismert telefonszámon. Érdemes olyan személyes kérdéseket feltenni, amelyekre kizárólag a valódi családtag tudhatja a választ. A polisz.hu közleménye hangsúlyozza továbbá, hogy senki ne adjon meg plusz információkat, és soha ne adjon át pénzt vagy értéket idegennek. Csalás gyanúja esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a rendőrségen, vagy hívni kell a 112-es segélyhívót. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére. További hasznos információk a www.kiberpajs.hu oldalon érhetők el.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább, gyorsan nézzük az utakat. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést, ott a 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták a forgalmat, a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki figyelmesen, óvatosan közlekedjen, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a sebesség korlátozó táblákat is. Megnyitották a főváros felé vezető oldalon a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, és a 26-os kilométernél Herceghalomnál is elkezdődött a csomópont átépítése, így Budapest irányában lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtó ág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhely, illetve ugyancsak az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig, továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kocsik a zalai Gyesev vonalon. Taroltak a zalai diákok a Zöld Jövő versenyén. Speciális technológiával küzdenek az azbeszt ellen Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba Gyesevnél. A társaság két korszerűsített Schmlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celldömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányváltásakor nincs szükség a mozdony átsorolására, adta hírül a Gyesev. Kiemelkedő zalai sikerekkel zárult a magyar és osztrák diákok számára meghirdetett Next Gen tanulmányi verseny. A fenntarthatóság, a megújuló energiák és a zöld átállás témáira épülő megmérettetés fináléját Szombathelyen rendezték, ahol 132 tanuló mérte összetudását. A Salomvári Tagintézmény diákjai remekül szerepeltek. Horváth Gergő első, Andor Eliza pedig második helyezést szerzett korosztályban. Csapat siker is született, hiszen a zalaegerszegi Öveges József általános iskola csapata a harmadik helyen végzett a 7.-8. évfolyamosok mezőnyében, tudta meg a ZAOL. Újabb helyszínen végeztek mentesítési munkálatokat az azbesztel szennyezett kőzúzalék miatt Zalaegerszegen. Az András Hidai Gazdaság utcában a veszélyes anyagot teljes útzár mellett távolították el, szigorú munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával. A szakemberek a porzás csökkentése érdekében folyamatosan nedvesítették a területet, a kitermelt anyagot pedig speciálisan bélelt konténerekbe helyezték. A munkát végző cég szerint az azbeszt porózus szerkezete miatt különösen fontos a körültekintő kezelés, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jön

Best FM a legjobb zenék. Budapest ma már szerves része az európai vasúti hálózatnak, így a magyar fővárosból számos külföldi város érhető el közvetlen járatokkal. Több útvonalon modern nappali szerelvények közlekednek, míg bizonyos célállomásokra akár hálókocsis éjszakai vonattal is utazhatunk, amely nem csak kényelmes, hanem szállásköltségeket is megtakaríthat. A közvetlen összekötetéseknek köszönhetően sok esetben átszállás nélkül érhetjük el Európa legnépszerűbb városait, vagy éppen tengerparti üdülőhelyeit. Az utazás során ráadásul nem kell aggódni a parkolóhely keresése, az autópályák zsúfoltsága vagy a hosszú vezetés miatt sem. Éppen ezért az idei nyaralás tervezésekor érdemes a vonatos lehetőségeket is számba venni, különösen azért, mert olyan különleges helyszínekre juthatunk el kényelmesen és viszonylag gyorsan, amelyek tökéletes célpontjai lehetnek egy nyári kikapcsolódásnak. Na de hogy melyek ezek? Ott van például Rijeka, Horvátországban, a horvát tengerpart egyik legnagyobb városa, ideális választás azoknak, akik szeretnék ötvözni a városnézést és a tengerparti pihenést. Rijeka város pezsgő hangulattal, mediterrán klímával és számos stranddal várja a turistákat. De akár elmehetünk Szlovénia egyetlen tengeri kikötő városába is, kisebb ugyan, mint horvát vetélytársai, de hangulata és szépsége miatt egyre népszerűbb a turisták körében, Koper. Az óvárosa velencei hangulatot áraszt, szűk utcáival és történelmi épületeivel kiváló helyszín egy nyugodt nyári vakációhoz. Aztán ott van Ausztria, Salzburg, nem klasszikus tengerparti célpont ugyan, mégis tökéletes nyári úti cél lehet azok számára, akik a természetet és a kultúrát egyszerre keresik. És nem utolsó sorban elérhető így vonattal Lengyelország is. Krakó, Lengyelország egykori királyi fővárosa, az egyik legszebb közép-európai város, amely nyáron különösen élénk hangulatot kínál, úgyhogy akár oda is ellátogathatunk. Ráadásul gazdag a történelme és pezsgő kulturális élete miatt egy hosszú hétvégére, vagy akár egy egész hétre is kiváló választás lehet. Érdemes utazgatni, én pedig akár utazás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Híreket hoztam az M1-esről, Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között. A főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszűkület van érvényben, úgyhogy figyelni kell ott is, illetve ugyancsak az M1-esen Tatabánya térségében a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-es és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal a belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Kerka Barabást és Zalabaksát összekötő út. Drogterjesztő párost fogtak el Zalaegerszegen. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Hamarosan befejeződik a Kerka-Barabás és Zala-Baksa közötti út felújítása. A mostani beruházás során a korábban kimaradt, mintegy másfél kilométeres szakaszt szélesítették ki, így Lenti Kápolnától egészen a 86-os főútig megújult az összekötő út. A fejlesztés 176 millió forintból valósul meg. A beruházás régi igényt teljesített, hiszen javítja a térség megközelíthetőségét és biztonságosabb közlekedést biztosít az autósoknak és a kerékpárosoknak egyaránt, írja az AOL. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt fogott el két embert a zalaegerszegi rendőrség. A nyomozók adatai szerint egy 32 éves férfi és 22 éves élettársa egy éven át marihuánát és kokaint árultak. A rendőrök egy pénteki akció során csaptak le a párosra. A házkutatások alkalmával több mint 180 g marihuánát, kokaint, mobiltelefonokat, egy gépkocsit, valamint értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottakat előállították, közölte a zalai főkapitányság. Idén nyáron ismét közvetlen éjszakai vonattal utazhatnak az Adriára a zalaiak. A Retro Istria Express június végétől augusztus végéig közlekedik naponta a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több népszerű tengerparti üdülőhelyet érint. A MÁV tájékoztatása szerint a legkedvezőbb menetjegyek 20 eurótól érhetők el, a gyermekjegyek pedig egységesen 5 euróba kerülnek. Az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül választhatnak az éjszakai utazáshoz. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz felettünk. Az ország legnagyobb részén száraz idő várható, számottevő csapadék nem várható. Holnap már többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és újabb záporokra, zivatarokra számíthatunk. A hőmérséklet nappal 28-29 fok lehet maximum, éjjel 16 fok lesz a minimum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel várok mindenkit. Ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
0: 88.9 Best

Budapeste FM legjobb zenék, a turistákat célzó csalások világszerte egyre gyakoribbak, különösen a népszerű nyaralóhelyeken és a főszezonban. A szakértők szerint a csalók pontosan tudják, hogy az utazók fáradtak, sietnek, kevésbé ismerik a helyi szokásokat, ezért könnyebben válnak áldozattá. Ma már sokkal könnyebben, olcsóbban juthatunk el a világ különböző pontjaira, mint a történelem során valaha. Ez hatalmas tömegeket jelent a világ leghíresebb úti céljainál, amivel persze a bűnözők is tisztában vannak, és igyekeznek kihasználni a könnyűnek tűnő lehetőségeket. Az utazót ámulatba ejtik a látványosságok, elvonják a figyelmét az ismeretlen illatok, ízek, hangulatok, és miközben élvezi, hogy kiszakadhat a hétköznapokból, a figyelme természetesen lankad, hiszen fáradt. A helyet, a nyelvet, a szokásokat sem feltétlenül ismeri, így kiváló célpontja lehet a tolvajoknak, átveréseknek, és itt nem feltétlenül csak a hagyományos zsebben turkáló alakokra kell gondolni, ennél sokkal kifinomultabb csalás létezik, amellyel a bárhová várt nyaralást egy pillanat alatt keserű emlékké degradálhatja egy bűnöző. Ha eddig megúsztad rossz tapasztalat nélkül, akkor gratulálok, és hogy ez így is maradjon, érdemes néhány dologra odafigyelni. Ugye ott vannak a zsebtolvajok, bár legtöbben ilyenkor ugye a klasszikus kabátzsebbe benyúlós tolvajlásra gondolunk, ma már ennél sokkal talányosabb módszerekkel dolgoznak. Létező trükk, hogy véletlenül az alanyra borítanak egy pohár bort vagy kávét, lejtenek valamit az orra előtt a földre, elesést cínlelnek, vagy hozzájuk dobnak valamilyen váratlan dolgot, hogy azonnal káoszt teremtsenek, és a figyelmetlenséget kihasználva megszabadítsák értéktárgyaitól. Aztán a népszerű látványosságok környékén az óvatlan utazó könnyen belefuthat a drága ebédbe valamilyen turista csapdában, ugyanis hiába körültekintő az ember az éttermi árakkal, máshogy is része lehet egy extra drága fogásban. Az utóbbi években, mióta egyre többen használják külföldön is a bank vagy hitelkártyájukat, megszaporodtak a PIN kóddal kapcsolatos csalások. Az első számú szabály, hogy mindig ellenőrizzük a fizető automatára kiírt összeget, és figyeljünk arra, hogy megfelelő legyen a valuták közötti váltás. Lényeges tanács, hogy utcai árusoknál inkább ne használjuk a kártyánkat, mert előfordult már, hogy egy egész kártyacsalókból álló hálózatot lepleztek le, akik megbuherált kártyaterminálokkal lopták a jóhiszemű turisták adatait és pénzét. A világ olyan nagyvárosaiban, mint London, viszonylag gyakran fordul elő a következő jelenet, az óvatlan turista ruházatán, hajában madárürüléknek látszó fehér-fekete vagy zöld paca landol, aminek akár szaga is lehet, majd hirtelen ott terem egy kedvesnek és jó szándékúnak tűnő helyi, aki megpróbál segíteni a kéretlen meglepetés eltakarításában, mindeközben pedig alaposan kirabolja a gyanútlan turistát. Legyünk résen, bármerre is megyünk. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek. Gyorsan az utakról, az M3-ason például Gyöngyös térségképben burkolatfelújítás zajlik, amely sávelhúzásos terelés kiépítését tette szükségessé. A 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. A főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Vásáros-Namény felé pedig Hajdunánás elkerülő szakaszán új terelés épült ki. A 199-es és a 200-as kilométer között csak a belső sáv járható. Az M4-esen pedig Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már, a Best délután át is adom a helyemet White Boynak, úgyhogy érdemes maradni, én pedig köszönöm a mai figyelmet is. Béni Meddiát hallottad, szép estét mindenkinek, ciao.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Négy új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban, nem lehet sörözni a sétányon Balaton lelén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés négy új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balatonlele közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
4: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez

0: A legjobb zenékkel.
1: Aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő, 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Szabi, akit lejátszom meg a keverő héttől, vasárnap pedig Chillage és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, héttől majd

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel lépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzánk is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubhimnuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádió Slágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk, 0620 55 55 150 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infókukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk, Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött, senki ne menjen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzár elv, rekordot döntöttek a megújuló energiaforrások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tiszapárt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta rádiónknak Gyulainétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy frontvonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Újabb hétfőn, újabb egy óra, amiben Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobbjaiból. Classic House, klub klasszikusok, klub hírusok, tök mindegy, hogy nevezzük. A megszokott íz, a megszokott minőség, ez még a macskanyelvnek volt ez a reklámja, nem is tudom. Nem, mindegy, lényeg. Szóval, na, aki Classic House-t akar az ezredfordulóból, itt most megkapja még egy órán keresztül. Köszönhetően Lauer Christiannek.
4: Így van, keks, a szexek kekse, a kekszek szex. Most ez jutott eszembe.
0: Best FM, a legjobb zene.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hú, már nem vagyok benne teljesen biztos, de nekem úgy rémlik, hogy én ezt is játszottam a Puskásban.
3: Ugye?
2: Én így válogattam, hogy egyet a franciáknak, egyet az angoloknak, és akkor mindenki megkapja a magáit. Egyébként soha rosszabb párosítást tennél, tehát hogy nem is tudom, hogy mondjuk a németek lettek volna a döntőben, meg ott azért jó német zenéből lehet, hogy meglettem volna.
4: Meg lehetnél volna lőve. Játszhatnál volna egy-két technót.
2: Az lehet. Jó, meg mondjuk Tom Novi meg ilyenek, de hogy azért, na mégis, azért mennyivel egyszerű volt így a dolog, hogy angol meg francia zenéket
4: De az a durva egyébként, hogy a Tom Novi például, szerintem ő az egyedüli talán németek közül, aki house-ban ugye el van ismerve, hát, a Musti, de egyébként tényleg ott csak az atom... Kemény technó.
2: Vagy a technó, igen. Na mindegy. Ja, mert hogy csak azért akartam mondani, mert hogy egyébként csomóan kérdezték, hogy fel lesz-e az, amit játszottam a Puskásban a BL döntő előtt. Hát én ezt figyelt, rögzítettem, hangot, fényt, kamerán, nyolc, minden vizé, tele volt rakva a pult. Úgyhogy ezt valahogy majd nyilván szeretném feldolgozni, megvágni.
4: Persze, mindenképpen
2: meg kell osztani. A Mixcloudra biztos, hogy felragom majd a hanganyagot, aztán, hogy a videóval mi lesz, az hogy, ebben még teljesen rutintalan vagyok, de valamilyen úton, módon azért a hanganyagot azt biztos, hogy hamarosan majd közé teszem. mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet majd megtalálni, úgy, mint az összes korábbi, vagy nem az összes, de nagyon sok korábbi Nightshift-es mixemet, és akkor ha már Mixcloud, a te korábbi mixeid pedig...
4: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon található.

0: Nyilván régen volt, meg összemosodnak az emlékek, de megmernék lásküdni, hogy biztos, hogy ez is egyszer ilyen sorrendben ezt a Rióba játszott, nem?
1: Nekem
0: annyira ilyen oda Petőfét Budai híd fő 2003-4
1: nyara, micsoda
0: hogy atya, úristen.
1: Hát igen, sajnos ezek elmúltak, mint ahogy egyébként a jó zenék is, tehát valahogy nem tudom.
0: Jönnek vissza a jó zenék, csak már mi már harmadik kört éljük meg ugyanazokból a zenékből, nem?
1: Igen, és másképp, persze.
0: Aztán 10 év múlva egy remixbe, és most, hát most itt a 20. évfordulóra tűnnek egy csomó klubhimnusz, hogy azokat most megint.
1: Hát igen, megint feldolgozzák, és az a durva egyébként,
0: hol jobb, hol rosszabb,
1: hogy így néha annyi promót szoktam kapni hetente, hogy hihetetlen is belehallgatok, mondom, atya úristen, tényleg ilyen öreg volnék?
0: Figyelj, tényleg.

0: legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül.
0: Ez a Night Shift.
2: Ugye a Deuxot, nézd, a Deuxot játszott. A Deuxot, azt a szemgolyósat, a Deuxot.
3: Igen.
2: Ami ugye hát tő. És nem is tudom, hogy ugye kettő. Nem tudom, hogy egyébként franciák voltak ők nyilván.
3: Nem, ők spanyolok voltak. Kérlek szépen a David Penn és a Molella, azt hiszem úgy hívták a társát.
2: Az nem olasz.
3: Persze. A Molella, azt hiszem, ő is azt hiszem, spanyol. Kettent
2: csináltak. Választottak francia nevet.
0: De.
2: Mert hogy ketten. Na mindegy.
3: Azt nem tudom, hogy miért.
2: Ha már ez a kettes szem előtt, akkor az mennyire fér neked bele, hogy így másodszor is gyere majd a héten pénteken.
3: Na mindenképpen, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Akkor extrázunk egyet pénteken, ezt a mai 60-at meg nagyon szépen köszönjük Lager Krisztiának.
3: Én is köszönöm.
2: Akkor klubhimnuszokkal nyitottuk a dolgos hétköznapokat, azokkal is fogjuk zárni pénteken.
3: Úgy, sziasztok.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkennek a képviselői fizetések, kombkikötők újulnak meg a Balatonon, ritka égi látvány várható június közepén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd a honatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millió forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, a mobiltelefon költségeket pedig ezentúl minden képviselő maga fizeti. A frakciók működésére fordítható állami támogatás is csökken. Nem minden kullancs csípés fertőz, a vérszívóknak csak egy kis része hordoz kórokozót, de több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kór ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
2: A Lyme-kórnak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrtír vagy kékes vilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelent, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
1: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombi kikötői. Elindult a Szántódi és a Tihanyi rép teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Különleges együttállás lesz látható az STX-bolton a jövő héten. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, mellé pedig egy vékony holdcsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulát is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. A csillagvizsgáló pedig június 17-én rendhagyó távcsöves bemutatóval is készül az érdeklődőknek. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van az óceánok világnapja, és szintén június 8-án esik az agydaganat elleni küzdelem világnapja, és meg van egy szülinaposunk is, aki ma ünnepel, és a következő órában érkezni is fog majd itt a Besten. Mark Morrison, Jennifer Lopez, Armand Van Helden mellett, meg a Shakedown után, mert hogy ők nyitják az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best of a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Didinek. A szerelmem nem megvásárolható. My love don't cost

Best FM a legjobb zenék, 1960-ban ezen a napon született Manchesterben, Angliában. Imádja Manchestert, és Manchester is imádja őt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 1996-ban a 60 ezres manchesteri Old Traffordon nem más konferálta őt föl, és zenekarát, a Simply Redet, mint a Manchester United akkori menedzsere, vezetőedzője, Sir Alex Ferguson. Szóval, hogy ne kelljen sokat számolgatni senkinek, a mai napon ünnepli 66. születésnapját az isteni Mick Hucknell. Jön a Simply Red, és az Ain't That Love.

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a meteorológusoknak, akkor az LMC most érkező dal holnap abszolút aktuális lesz, mert holnap bizony már lesz felhő, ami fölé oda tudnánk repülni. De ezek mellett is azért nem lesz rossz az időjárás, mert 31 fokos nappali maximumot ígérnek kedre a meteorológusok. Szóval tessék készülni záporokra, zivatarokra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy ennek ellenére front egyáltalán nem.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék. Saját bevallása szerint Robbie Williams borzasztóan dühös volt Garibaldóra, amiért az előzetes megállapodások ellenére mégsem ő, Robbie Williams, hanem Garibaldó énekelhette a főszólamot ebben a dalban. De most így pár tíz év távlatából már ő is azt mondja, hogy teljesen jogos volt ez a döntés, mert hogy akkor Garibaldó nagyon jó volt, ő meg aznap borzasztóan pocsék. Jön a Take That és a Relight My Fire.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 4 új vizsgálóbizottságról döntött az országgyűlés. Folyamatos a vízpótlás az országban. Újra használható a vonatinfó. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megválasztotta az országgyűlés 4 új vizsgálóbizottság tagjait és vezetőit. A testületek a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését, a privatizáció során eltűnt közvagyon sorsát, a kegyelmi ügy körülményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer problémáit vizsgálják majd. A bizottságok felállítását a Tiszapárt parlamenti frakciója kezdeményezte. A testületeknek évvégéig kell elkészíteniük jelentéseiket, amelyeket nyilvánosságra hoznak. Folyamatos a víz megtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
1: Újra elérhető a vonatinfó, a közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendszer ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használható. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatás javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től tilos alkoholt fogyasztani Balaton leleközterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség figyelmeztet, a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Holnap még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcs hőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Az előrejelzések szerint szerdán változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő és főként az ország északi, északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Abszolút női túlerő lesz a következő órában itt a Besten. Kelly Clarkson indítja majd az órát a My Life with Suck Without You-val, rögtön utána Rúzsa Magdén, őt követi majd a Salt and Pepper, utána pedig érkezik Beyoncé és az If I Were a Boy, aztán persze majd beleerősítenek a fiúk, és itt lesz Ákos, a Criss Cross, Coolio és a Savage Garden is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, irány akkor a déli félteke, Ausztráliára fókuszálunk a következő percekben, és ezért teljesen ne lógjon ki a magyar előadó sem, az Art Avenue majd a Madison Avenue-ra csatlakozik névben. Jön a Savage Garden, és az I Want You, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék a Five nagy visszatérő turnéjának Ausztrál és Új-Zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek. Szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont ahogy ők is mondják. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
2: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
1: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Holnap a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A meleg azonban marad, délután 28 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Az előrejelzések szerint szerdán főként északon és északkeleten nő a csapadék esélye, miközben élénk helyenként erős szél kíséri az időjárást. Csütörtökön egy markánsabb front érkezik, többfelé várható eső, zápor, zivatar, majd nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék hajlam is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csütörtöktől pedig minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész világ megint Amerikára fog figyelni, köszönhetően a labdarúgó világbajnokságnak, úgyhogy mi is foci hangulatba indítjuk a következő órát. Sergio Mendes a Black Eyed Peas-zel és a Maskenádával nyitja az előttünk álló 60 percet, mint a Best Ten a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. 2014-es Balaton Soundos fellépésük után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Saram ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Arash és Budapest viszonya, már elég érdekesen alakult. Egyszer egy fonogram diát adom pár dal erejéig felé.

Best FM a legjobb zenék, hát végül Dario G-nek azért csak igaza lett. Párizsban lett karnevál. Mondjuk amíg haza nem ért a csapat, nem feltétlenül olyan típusú és minőségű, amilyet a belügyi dolgozók ott Párizsban elképzeltek, de aztán amikor a PSG végre visszarepült Párizsba, akkor tényleg igazi futballünnep vette kezdetét Párizs utcáin. Hogy a franciák örülhetnek-e rövid időn belül kétszer, vagyis hogy a BL döntő után esetleg a futball világbajnokságot is be tudják-e húzni, hát erre bő egy hónapot kell várni. Csütörtökön indul a futballvilágbajnokság. Nálunk meg most érkezik Dario G, a Carnaval de Paris-val. Itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órára sem adunk lejjebb, sem a lendületből, sem a minőségből. Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek. Itt a Besten jön majd Pink a Don't Let Me Get Me-vel, itt lesz a TLC, a No Scrubs-al, de jön még Justin Timberlake, a Planet Funk és a sor legelején Danzel, a Papi Rappal.
1: Ez a Night Shift a Besten.

Best FM a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legesleg többször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala. Ennio Morricone.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, na a legjobb zenék. Holnap este 6 és 8 óra között a funky oltárán fogunk majd áldozni, és a legnagyobb funky himnuszokkal nyitjuk majd meg a kedd estét. Természetesen, ahogy az lenni szokott keddenként, Hangya fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszóknál. A mai Night Shift pedig ennyi volt. Justin Timberlake és a Cry Me River jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.